Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

0: Es ist 20 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvett műsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól. Minden hétfőn délelőtt 9 órától, ismétlés szerdánként délután 3-tól.

0: Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, hallgatókat. Ez a Tecológia műsor a rádióban és podcast az interneten. Én Bognár László vagyok, itt van velem állandó beszélgetőtársam
1: Pintér Peca. Sziasztok!
0: És vendégünk pedig Rutka Róbert, dalszerző, producer. Szerbusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Azt vallod, és így, ezt így mottónak szántam, ez tőled származik, ez egy idézet a mostani műsornak. A zene pont olyan, mint az élet. Megírjuk, eljátsszuk, és nem marad utánunk semmi, csak a dal.
1: Tényleg nem fontos, hogy ki írta azt a dalt, vagy csak neked nem fontos, mert például nekem hallgatónak időnként fontos, és hogy te ezt így elengeded, és csak hagyod, hogy a dal szárnyaljon, vagy hogy vagy ezzel?
2: Nem, szerintem egy picit azért félre van értelmezve így ebben a formában, mert azt gondolom, hogy pont az a lényegiség az egésznek, mert azt gondolom, mi marad utánunk, a lélek, a halhatatlanság mit jelenthet számomra. Most a dal az ugyanaz a cselekedeteink, tehát nem csak a dalra vonatkozik, hanem az egész életünkre, hogy éljük le, és hogy közelítjük a másikhoz, vagy hogy tudjuk magunkat elhelyezni ebben a világban. A zene nekem egy segítség, mert egy kapocs az emberekhez. Már elég korán elkezdtem ezt az utat keresni, és azt gondolom, hogy ha így összességben értelmezik, és ez olyan, mint a karma, vagy bármi az életünkben, akkor azt gondolom, hogy ez elég helytálló, hogy mi marad utánunk, hát végül is a test az már nem fog létezni. Azok az üzenetek, gondolatok, amik ott maradnak másokban, azok leszünk mi egy idő után.
1: És ugye ez azzal is jár, mert én tovább vittem még ezt a gondolatot, meg több interjút is hallgattam veled, amikor arról beszélsz, hogy borzasztó fontos, hogy önazonos tudjál lenni. Ha végignézed az életedet, akkor ez így mindig sikerült, vagy pedig évek után kialakult, hogy ki is vagy te. Tehát, hogyha a zenei pályafutásodat megnézzük, és szeretek szembe dicsérni, tehát, hogyha hallgatom a zenéidet, akkor folyamatosan azt érzem, nem tudom másképp kifejezni, hogy így kinyílik a lelkem, és minden így megy bele, és ettől én is több vagyok. Ami azt jelenti, hogy akkor valahogy csak megértél arra, valamilyen úton módon, hogy ezt úgy tud kifejezni, hogy tényleg úgy tudsz eljutni, speciál most ha rólam beszélünk, akkor hozzám, hogy adsz valamit, és hogy ennek volt valami útja, vagy az elejétől fogva úgy gondoltad, hogy úgy vagy összeszerkesztve, hogy bármit írsz, az így egyből betalál az embereknek.
2: Hát nem, talán az a fajta önazonosság, amit az ember mondjuk gyermekkorában megtapasztal, vagy arra próbálom ráhúzni, az nem direkt volt, az nem törvényszerű, az abból fakadt, hogy valószínűleg elég korán rátaláltam a zenére, mint egy kapocs a világra, tehát szoktam mondani, nekem ez a titkos ajtó, és ezzel a címmel is írtam gitárdarabot, hogy arra rá tudok nyitni a világra, ugye, mert gyerekkoromban egy betegség miatt nem hallottam, jól sokat voltam kórházban, és amikor kikerültem, akkor tényleg egy hangszer mellé leülve ott a nagymamám házába, egy hamis hangverseny zongora mellett elkezdtem saját magam játszani először, aztán elvittek tanárhoz, és ahogy jött vissza a hallásom, így a zenével így, ez így összekapcsolódott, és azt gondolom, hogy attól lettem valahogy kicsit zárkozottabb, és nem biztos, hogy én azon is akartam maradni, de én voltam az a kisfiú, aki a hangszerével érezte magát biztonságban a világban, és talán így tudott kommunikálni, és amikor elékeztem a kiskamaszkorba, és már hol az iskolában az ünnepélyeken ugye az ember játszott, aztán bekerültem elég korán egy punkzenekarba, akkor is tudtam magam megmutatni a világnak, és azt gondoltam, hogy nagyon jó helyen vagyok. Akkor még nem gondoltam, hogy szeretnék más típusú zenéket is írni, de hogy kitárult a világ számomra a zene által, meg valahogy a behatások, meg a kora, hogy változott, hogy akkor én az elég undergroundos részre jöttem, akkor kezdődött Óbudán, 13 és fél éves voltam, bekerültem ebbe a közegbe, aminek nagyon sokat köszönhetek. Talán ott manírmentes volt az egész történet, és az önazonosság az abból állt, hogy kimondtuk, amit gondoltunk. Néha ezért már rendőrségi aktánk is volt elég fiatalon a BRFK-n, de innentől kezdve talán jött egy út, ami elkanyarodhat, az ember azt gondolta, hogy a zene által tudom kifejezni magam a világnak, és akkor volt talán egy olyan kitér, hogy azt gondolta, hogy minden, ami zene, az fontos számomra, amikor session zenészként, vagy az ember elkezd stúdiózni, akkor másokat szolgál ki. Valahol az alkalmazott zeneszerzésen keresztül jött meg az igény arra, és értsd ez alatt az, hogy amikor az ember elmegy, rengeteget lehetett akkor majd stúdiózni, rengeteget lehetett koncertezni, nem egy zenekarba, több zenekarba, akkor még voltak igazi turnék, hogy elindultunk nyáron, és nyár végén visszaérkeztünk. A másik dolog, hogy bekerültem elég fiatal nagy zenészek mellé, akiket csak képről ismertem meg a plakátokról, Így azt gondolom, hogy egy írtán megjött az igény abban, hogy mindent csinálok, de ki vagyok én. Ebben a zenében be kéne pozícionálnom magamat. És ez talán egy belső igény volt, mert az ember elkezdett írni is, és a saját ötleteit. És amikor az ember már elkezdte sajnálni, odaadni a saját ötleteit, és azt gondolta, hogy ez az én zeném, akkor már elkezdett válogatni. És amikor már elkezdett válogatni, akkor rájöttem, hogy valójában nagy részt magamnak írom, mert ez vagyok én. És az önazonosság valahogy ilyen furcsán jelentkezik az ember életében, mert amikor fel akarod vállalni önmagad, például egy zenében is egy album elkészül, ezt már számtalanszor elmondtam, de valójában én voltam az az ember, aki nagyon nehezen engedte el azokat a felvételeket, mert annyira gyorsan fejlődik és változik a világ meg az ember, hogy úgy éreztem, hogy egy hét, két hét múlva, három hét múlva, főleg amikor egy lemez vége felé közeledett másfél hónap, hogy talán kicsit másképp csinálnám, vagy tudnék még jobbat. De amikor elfogadtam önmagam, és azt gondoltam, hogy pont arról szól az egész, hogy önazonosak maradjunk ebben a világban, akkor fel kell vállalnom életemnek azt a szeletét, aki akkor én vagyok, amikor eljátszom azokat is, amit gondolok. És hogyha ezt így teszem meg, akkor életem végéig van talán jogos furcsága ennek. Talán Tolcsai Lacitól kaptam az ilyen első tanítást, ez így, hogy mentünk Erdélybe játszani, és mutogattam a dalaimat, és így beszélgettünk a korról. Nekem nagyon fontos volt, mert miatta kezdtem el akusztikus gitározni az első villamos alatt még a gimnáziumban, és azt mondta, figyelj, semmi másokat nincs, ha ilyen jó dalokat írsz, vagy jó szöveget, akkor életed végéig lesz a helyed ezen a színpadon is. Azt gondoltam, hogy ez nem csak az a színpad, ahol felmenjük és reflektorfénybe kerülünk, hanem ez maga az élet is lehetne. És onnantól kezdve elkezdtem figyelni arra, hogy megpróbálok csak a művészetnek élni, és hogy megformálni magam hangokból, dalokból, zenékből, filmzenékből, és a zeneszerzés által ezt talán meg tudom tenni is.
1: Ha megengeded, akkor visszakanyarodnék arra is, amikor azt fejezted ki, hogy ki vagyok én. És ez a ki vagyok én, ez azt jelenti, hogy egyé váltál a zenével, vagy pedig az, ahogy az emberi méltóságod, vagy te magad, az értékrended, stb. Változott, ahogy a világ is változott, és ezáltal ezt beletetted a zenébe, és akkor úgy lett a zenéd olyan, amilyen. Tehát, hogy azt értem, hogy mennyire tudod ezt így szétválasztani, hogy ki vagy te, ugye, mint ember, meg stb., amit aztán beleteszel a zenébe. Mi minden változott benned értékrendben, amihez aztán a zene is változott. Hát,
2: igen, végül is így feltéve ezt a kérdést, hogyha őszintén magamban nézek, és mondjuk a családom felől nézem önmagamat, akkor az, hogy az ember színpadra menjen és alkosson, és hogy el tudja magát zárni a világtól, és hogy kilépjen ebből az egészből, néha talán önzőnek is kell lennie valamilyen formában. Ezt értem jó értelemben is, mert ezt rossz értelemben is használtam önmagára, mert azt gondoltam, hogy az embert ennyien szedik, a kicsit fontosabb lehetek. Közben ez nem számít. De hogyha innen nézem a dolgot, akkor talán lehet, hogy én vagyok az, aki akkor az első szövegeimben, meg dalaimban önazonossá akart válni. Még nem én voltam, csak meg akartam fogalmazni magam a gondolatokat, amihez tartani szeretném magam. De amikor már leírok minden sort, akkor azt gondolom, hogy én vagyok önkéntelenül. De közben ez egy változás folyamata, mert hogy az, hogy úgy válj önzet lenni a világban, hogy úgy adjál magadba, hogy mindenféle elvárások nélkül, talán az is segített, hogy a zeneszerzés, hát számtalan dolgot csináltam, az egy nagyon névtelen és háttérfeladat. És arra gondoltam, hogy arra vágyik az ember talán, hogy kilépjen a színpadra, és ott azt az elismerést megkapja. És hogy ebben már volt részem, és felépítettem több olyan produkciót, hogy felépítettünk csodálatos zenészekkel, amikor azt megtapasztaltam, de nem tudom, milyen az, amikor az ember úgy ott van ragad, és akkor kilép ebből az egészből, és elkezd neki hiányozni. Talán akkor is azt szerint változott, ami nem engedi meg, hogy ne legyen önazonos, mert azt gondolom, ez a generáció, és mostan főleg a fiatalokat nézem, hogy ott maradj ezen a idézőjelben színpadon, akkor őket már nem lehet becsapni. És ahogy én is meggondolom, ők is megérzik, hogy ezek a gondolatok nem a tiéd, ez nem lesz hiteles azért, mert énekel, és azért, mert baromi jól énekelsz, attól még nem fog megérinteni. Tehát lehet valaki Whitney Houston énekelni. Tehát, hogyha érzem, hogy teljesen semmi köze nincs, mert a gondolatok távol állnak tőlem, akkor nem fog megérinteni. És őket nem lehet becsapni, és egyetlen feladatom talán az, hogyha kimegyek a színpadra, akkor nem akarok másnak látszódni. És ez vagyok, felvállalva a hibáimat, tudjak mosolyogni magamon, vagy a másikon, tehát hogy ezt megtanultuk kezelni akár nem is egy előadóval, és érezni a közönséget, főleg, hogy hol kell kimozítani őket, és holtatok abban a pillanatban. És azokat a visszajelzéseket már tényleg csak a színpadon tudom megkapni, amikor ott állok, és akár néha egy 100-200 fős teremben is, amikor már látom az első 5-6 sorba is az arcokat, akkor már harmadik szám után tudom, hogy holtatok érzelmileg, és hogy merre kell menni, vagy merre kell segíteni.

0: más ez a rezgés, más ez a dinamika mostanában? Úgy is kérdezhetném, hogy mik a benyomásaid, hogy van most a közönség?
1: Hát ezt két szépen mondanám. Tehát másképp érzed mondjuk, amikor több ezer ember áll előtted, és a reflektor elvakít, az a személyes kontakt nincs meg. Mivel, hogy én pont szeretem az érzelmeket, meg azokat a mélységeket, hogy megkarcolni az ember lelkét egy kicsit, ezért nagyon jó látni, amikor színpadon az első hatás, amikor az első sorokban látod, hogy nyitva van az a szájuk, vagy a szemük, és hogy egy pár könnycsepp kicsordul, akkor azt gondolom, hogy hazavittek valamit ebből. És mi a feladatunk, elgondolkodtam azon, hogy hogyan maradjunk önazonosak, ha a saját életünkből tudunk találni olyan pillanatokat és emlékeket generálni a zenével és a szövegekkel, ami talán az a pár mondat, és ugyanúgy az igaz, amikor az ember verset olvas, vagy egy könyvet, hogy kell az a pár gondolat, amit hazaviszek. És talán attól lesz az ember önazonos és karakteres a zene, vagy pedig valamit, hogy adhat, ha egy pár gondolat vagy érzés haza tudok vinni abból a koncert, vagy abból a pillanatból. Valószínűleg azok a gondolatok megvoltak bennem is, amikor könyvet olvasunk, vagy verset, de pont attól a szép, hogy egy pár sor formájában ezt tömören, lényegre tömören el tudom tenni magamba. És ugyanez a dal is, azt gondolom. Szokták mondani, a dal az ugyanaz, tehát valójában az tényleg egy csontváz, amit az ember, vagy a korok a saját ízlésük szerint felöltöztetnek különböző zenékkel, tehát az énekel dalok, a különböző hangszerelésekkel, a kor ízlése szerint változik. De a mondani valónak nagyjából ugyanaz marad. És most eljutottunk abba a korba, amikor tényleg már nem kellenek nagy jelszavak és nagy bemondások, hanem egyszerűen csak önmagunknak kell lennünk, és akkor ez a generáció már ezt fogja értékelni.
2: Az önazonosságot ugye sokszor emlegettük, és ezzel kapcsolatban ugye volt egy ilyen mondatod is, hogy már régóta nincsen benned megfelelni vágyás, vagy megfelelési kényszer a külvilág felé, és a többi, és hogy inkább önazonos vagy. Lehet, hogy nagyon durva kérdést teszek föl, vagy én érzem, bocsáss meg, hogyha így van, de nincsen bennem se bántó szándék, hogy a külső megfelelni vágyás az attól is függ, hogy az ember már nem feltétlenül csak lelkileg meg önazonosan, hanem anyagilag is biztonságban érzi magát, és akkor már nem kell annyira figyelni arra, hogy mondjuk el kell tartanom a családomat, és akkor lehet, hogy olyan dolgokat is meg kell csinálnom, ami nem biztos, hogy olyan önazonos, meg stb. És akkor tudom elengedni ezt a külső kényszert, amikor már van egy ilyen biztonságom, akár anyagilag, stb. Vagy felül tudod ezt is írni, hogy attól, hogy lehet, hogy nincsenek meg azok az alapok, akkor sem fog valamilyen szinten érdekelni a
1: persze,
2: külsőség.
1: Persze, hát, hogyha itt nézem, akkor van az a biztonság is, de talán ez egy belső biztonság, mert az embernek megvan az a képessége, hogy bízom önmagamban.
2: Megvan, vagy kialakult, erre majd térjünk vissza.
1: Persze, természetesen kialakult, nem szeretik mindenki, de tudok nullából párat építeni, és sokszor kezdtem előről valamit, mert pont a kihívások. Ugyanúgy, amikor az ember elkezd, egy másik területre érkezett egy punkzenekar után, ugye bekerült egy másik körforgásba, akkor bekerül a nagyok közé, elkezd dalokat írni, aztán elkezd filmzenéket írni, aztán elkezd színházaknak írni, előadóknak, ugye ez már korábban megtörtént, és egy teljesen más világba átvinnak, amely az irodalom fele kanyarodni, íróköltőkkel együtt dolgozni, együtt működni, musicalt írni, balettet, bármi. Akkor tényleg úgy van, hogy hinned kell magadban, hogy én ezt meg tudom csinálni, és pont a kihívás szépsége teremti meg, hogy ünneppé válik ez a pillanat. És azt gondolom, hogy az a biztonság, ami már megtörtént bennem, hogy az anyag itt kérdezett, természetesen könnyű azt mondani, amikor az ember azt mondja, hogy azt csinálok, amit akarom, és erre úgy értem, hogy független vagyok, hogy nem foglalkoztam már a médiával egy idő után, mert azt gondolom, hogy nem a rádiók, tévék határozák meg a tudatot, mert semmi közök nincsen ahhoz, hogy ízlésformák lehetnek egy picit, de nekünk kell. És mi találjuk meg a közönségeket. Főleg ez a mostani kor már nincsen rászorulva a médiára, vagy internetes médián keresztül, vagy bárhogy a koncerteken, de el lehet érni őket, és az a közönség, aki már figyel rád, az fogja magával vinni, és nem az a lényeg, hogy legyenek százezeren, hanem legyen az a x száz ember, vagy az a pár ezer ember, aki tényleg kap valami olyat, ami én lehetek, és hogy egyféleképpen gondolkodunk, és valahogy gondolom, így épül ki egy közösség, vagy egy élet, egy országba, egy bármibe, egy együtt gondolkodás, és hogy a legfontosabb formája ennek talán, hogy képesek legyünk, mert ebben az elég megosztott világ volt itt az utóbbi időben, hogy megteremteni azt a lehetőséget, hogy adni egy olyan lehetőséget, képesek legyünk együtt közösen szeretni valamit. És ez lehet ember, de lehet a zene is. Egy olyan pillanat, és hogy őt össze tudnak kapcsolódni, és hogy azt gondolom, hogy Ettől függetlenül megpróbálok hidat építeni ember és ember között, függetlenül attól, hogy politikai pártállástól, mindentől, függetlenül beleértve azt is, hogy én hogy gondolkodom, és hogy ennek egy részét teljesen felvállalom, akkor ez egy nagyon fontos feladat. És visszatérve az anyagi biztonságra, azért nekem volt az életem ennek egy része, amikor a kis filmeket elkezdtem, meg filmeket írni, akkor 90-es évek elején, amikor bejöttek a nagy multicégek, és mégis pár ügynökség volt, akkor belekerültem eléggé, és szóval egyik legtöbbet írtam reklámokat, és nem ilyen pici mosopor reklámokra beszélünk, hanem akkor elég nagy világcégek jöttek, és volt egy egész világon az alszulatát csináltam, Coca-Cola, stb. Nagy mobilszolgáltatók, és az volt az alkalmazott zeneszerzésnek az a része, amikor az ember belepusztul, mert azt gondolja, de jó, mert elképesztő jól fizettek idézőjelbe, én mentem játszani, ott is már megfizettek, volt rá keresett, de valahogy a pénz értéke így elveszett számomra, és talán egy kicsit ott megborul az ember belső értéke, hogy amikor nincsenek határok, ugye, hogy nem tudod, mi mennyibe kerül, vagy ilyesmi, és talán jó is volt, hogy utána mondjuk jött a válság abban az időszakban, és az embert úgy visszarántja a földrehez. Na ott történt meg az a tudatos fordulás életemben, de már megvolt az a biztonságom, hogy azt csinálok, amit szeretnék, és akkor akkor nulláról felépítünk bármit önmagáért, és nem akarunk gondolkodni abban, mert akkor már tudtam, milyen rádióságért én meg tudom csinálni. Most félre ne is, bármilyen képessége megvan, hogy bármilyen zenét írjuk, ami tetszen az embereknek. De nem nekik szeretem, nem kiszolgáló szeretnék lenni, hanem az a fajta alkot, aki szeretne adni a világnak. És én azonos maradni, és akkor már megtettem tényleg nagyon bátran, hogy még, igen, akkor nem történik, majd leszek az első, megint 150-en, 200-300-en, és egyre többen leszünk, és akkor megtörténik úgyis az a csoda, hogy ott találjuk mindannyiunkat, és közösen szeretünk valamit.
0: Ezt, hogy hinned kell magadban, ezt a belső hitet, ezt hogyan építetted föl? Vagy mi táplálja ezt tulajdonképpen?
1: Hát azért nem vagyok egy olyan magabiztos forma, amilyenek látszom, azért kellett mellé egy olyan háttér. Azt gondolom, egy olyan támogatás, gimnáziumban kértem meg a feleségemnek a kezét, azóta ugye együtt vagyunk, és azért például az a támogatás, hogy az a biztatás, hogy az ember könnyen elveszíti a talajt, és én azért megéltem abban a korszakban, ebben a bank meg alternatív életben, ott azért sokan elmentek rossz irányba, a kábítószer, stb. Egy pillanat alatt megváltozik az életed, és rossz utat, és nem biztos, hogy vissza lehet jönni, és talán az az empátia, ami kialakult bennem az idő folyamán, azokban az emberek ugyanúgy látom magamat is, mert ott voltam a válaszutak előtt, és talán volt mellettem egy olyan lehetőség, vagy olyan segítség, akár a feleségem, vagy az akkori barátnám képében, aki miatt nem tettem meg, hogy, hogy miért ne próbálnám ki én is azt az utat, és ez később is igaz bármire döntésekre, és hogyha gondolom, egy olyan ember van, tehát nem véletlenül társasíni az ember, vagy melletted, akkor egy idő után már a felelősség is az, amikor majd még fiaid, vagy két fiam született. Azt gondolom, hogy az anyagi biztonságon felül azért egy merész döntés mindig belekezdeni újra és felszámolnia, hogy egy új úton indulok el, de pont az a szépség, ez az egész lét, ez zenész, tehát ilyen furcsa létezés, mert nem tudod, hogy mit fog hozni a következő hónap, a következő év. Tehát látod a naptáradat fél évre, egy évre előre, és akkor nézed, hogy történik. És az ember, amikor nem keresik egy hétig telefonon, akkor azt mondja, úristen, hát én már nem kellek senkinek.
0: Még most is? Már úgy értem, hogy még most is ezt érzed?
1: Tehát, nem, már azért nem. Hálát adok az égnek, tehát nekem a Covid-tól kezdve minden egy olyan ajándék volt, hogy magam felé tudtam fordulni, vagy egy kilépni, de azért bennem van, hogyha pár napig nem történik valami, és akkor bejönnek a munkák, természetesen minden egyszerre történik, mert ha elindul valami az életedbe, akkor nem egy filmfelkérés, több filmfelkérés, úristen, mit válaszok, lemezekből is általában minden összecsúszik, hiába hossza be az ember. Tehát én próbálom megszervezni az életem, mert csak így lehet túlélni, vagy így csinálni jól a feladatokat. De hát jön egy szép feladat, akkor az felülről a következőt. Elvállok egy filmet, ami csak csúszik két hónapot, már belecsúsztam a következő lemezbe, a következő filmbe, de amiért ki akartam ide lyukadni, hogy itt teremtődik meg az a pillanat, amivel képes lehet az ember alkotni. Mert az a feszítés, amikor, tehát azt szoktam mondani, a lineáris vonalak mentén, de nem ott születik a művészet. De legalábbis biztos vannak olyan emberek is, hogy képesek erre, mint Mozart, és odálatos helyen lakott Salzburg mellett. Azt gondolom, hogy hát olyan helyen élek, akkor én kinézek az ablakon, kiülök a kertbe, és nem tudnék zenét írni, egyszerűen olyan nyugodt leszek. Viszont pozitív vagy negatív behatása kérik az embert, stressz, határidő, bármi, az annyira felpörgeti belül egy olyan, hogy bármi történik, már akar kijönni belőlem a zene. És azáltal, hogy általában egy-két-három dolgot csinálok egymás mellett, ezért megvan az a kényszer, hogy pihenésképpen akkor dalt írok. Én nem akarom, hogy pihenni, olyat csinálok, mint a filmzene lenne, és már megyek előre ezekkel a dolgokkal, és megvan az a lehetőségem is, hogy több produkcióval, hogy felmegyek a színpadon, mondjuk hetente kétszer, nekem már ennyi bőven elég, és azt gondolom, hogy ezek így együtt, ez annyira színesít ez az életemet, hogy alig várom, hogy visszatérek A-ból a B feladatba.
2: És említetted, hogy ahhoz, hogy önazonos legyél, ahhoz azt mondtad, hogy kellettek a veszteségeid is. A veszteségeidet, azokat hogyan dolgoztad fel? Volt mögötted, melletted, ahogy az előbb is mondtad, emberek, akik segítettek, a zenéhez fordultál, vagy te hogyan oldod meg a veszteségeidet?
1: Tehát azt gondolom, az akadályok pont azért szépek, hogy ezáltal leszünk többek. Azt vettem észre, amikor minden ügy összejön, akkor már tényleg az ember úgy azt gondolja, hát én mindent tudok. És egy pillanatra képes hátradőlni, és pont attól szép az egész, hogy nem tudok semmit a világról, és hogy szeretnék fejlődni, és hogy van hova fejlődnem, akkor megvan bennem az a kész, hogy reggel felkelek korán, kávézom egyet, és akkor leülök gyakorolni, leülök írni új dolgokat, szeretni fejleszteni magam, képezni, tehát új hangszereket megismerni, vagy másképp gondolkodni a zenéből, hogy annyira bővíteni a tudásodat, hogy akár az irodalom által, mert nagyon fontos része lett már 18 éve az életemnek, könyvek, versek által, hogyha én is képes vagyok megfogalmazni a gondolatomat, és akkor jött, hogy szeretnék verseket írni én is, hogy kicsit másképp gondolkodni a dalokra, vagy más irányba vinni, vagy mi lehet a misszióként felfogni az, hogy kortárs vagy klasszikus költőket megzenésíteni, és bejutatni az iskolákba, és sikerül akadni, hogy lehet, hogy csak kevesebben vannak, csak bárszázan, de azt gondolom, ez ugyanakkor vagy nagyobb siker, mint amikor az ember egy nem tudom, hogy hatalmas arénába játszik a színpadon.

0: És hogy vagy a halállal, amikor így elmennek mellőled olyan kollégák, vagy olyan művészek, akikkel így szívesen voltál együtt, ilyenkor mi történik benned? Hogyan tudod ezt feldolgozni, akkor is a zenéhez fordulsz, vagy van valami más, ami... Nekem, ami ugye így, ha fölhozok, ha egy példát szeretnék, az a Kátya volt, ugye, akivel azóta is, tehát hogy így az alapítvánnyal meg mindennel dolgozol, azt látom. Az én szívemnek is nagyon közel álló történet, mint ahogy támogatom is őket, és hogy de ez most csak egy a gondolom, van több ember, akivel bármilyen úton, módon így veszteségért, hogy ezeknek a feldolgozása, ez hogy történik benned, meg hogy utána hogyan vetíted ki saját magadra, és hogy az élet az véges mindenkinek.
1: Pont a zenében tudom ezt megfogalmazni, vagy zenében elhelyezni magam, és már egy hosszú ideje úgy döntöttem, hogy annak erre, hogy rengeteg veszteségért, az én kaptam az élettől úgyis olyan idéző a napi csodákat, hogy azt gondolom, hogy ez már túlmutat azon, hogy az ember meg szerencséje van az életben, és most nem a saját pörjelmről beszélek, hanem emberekről, amikor fordul a világ, betegségek visszajön, vagy pozitív történetek, vagy jól alakuló betegsége, akkor rájöttem, hogy semmi más esélyünk nem maradt, mint hogy hinni valamiben. Én tehát nem voltam templomba járó ember, de úgy a közelemben ott volt a hit. És a hitesben nem biztos, hogy tehát azt a templomot magamnak kellett felépíteni magamban, hogy mit gondolok a világról, hogy képzelem el Istent, vagy mi az a tudat, az a közös akarat, aminek léteznie kell. És az azt gondolom, ezek talán vagy a közös énünk lehet, és ezért szoktam mondani, az olyan, mint a karma számomra, hogy nagy felelősséggel tartozunk azért, hogy én mit játszom a színpadon, és mit mondok a másikról, mert hogy a fizikai törvények szerint nézzük, akkor azt lehet mondani, amit én játszok a színpadon, ha játszom el, megszólaltam a hangszerem, vagy énekelek valamit, azok simán csak hanghullámok. De a csoda ott történik meg, hogy a befogadó érzelmei kódolják ki ezeket, és tovább megyek, hogy a gondolatok is ugyanúgy hullámok, hiába feleződnek meg a térbe, azok ott vannak. Uh-huh. Hát ezek elgyengülnek, mondja, nem léteznek, egy idő után azt gondoljuk, de hogyha létezik az akarat, ami ezt tudja kódolni, akkor ezek ott vannak. És már nem csak azok, amiket hangosan vagy zenébe oda teszünk, amit gondolunk a világról. És ezért felelősséggel tartozunk, nem szabad szemetelni, azt gondolom. Itt jött be az önazonosság nekem szintén ezen a mezsén, és elgondolkodtam, milyen lenne, ha ezek mi vagyunk ott önmagunkban, lenne egy olyan akarat, amit szeretnék megszólítani, akkor szeretnék leülni egy asztalhoz, egy konyhaasztalhoz, egy márborra, és megszólítani Istent is, elbeszélgetni is. Rengeteg szövegembe vagy versenbe is visszahoztam ezt, hogy ez nem csak az a fajta hit feltétlenül, hanem amikor az ember kérdezni is mer, nincsenek elvárások már, rendkívül nagy alázat kell ehhez, és úgy szerettem volna ezt belevinni a zenéimbe, vagy a dalszövegeimbe, mert az alázat, ami ez a megközelítési forma nem csak a közönséghez, de önmagunkhoz és a zenéhez, ez rendkívül fontos. És ezt akkor is észrevettem, amikor a filmzenék bejöttek az életembe, mert azt gondolom, hogy csak úgy lehet megközelíteni egy filmet. Szoktam mondani, hogy bármit meg lehet zenésíteni, bármivel le lehet zenélni egy jelenetet, akár egy nőre is bármilyen ruhát lehet feladni, de nem tudja természetesen viselni. És néha kevesebb is, sokkal több. És amikor az ember megtanulja az alázatból kifolyó felülbírálni önmagát, akkor már nem csak a tetteire vonatkozik, hanem azokra a pillanatokra is, amikor a zenében már távol tudom helyezni magam egy órás pihenő után. Két napot dolgoztam azzal a jelenetnek a zenéjével, vagy akár egy nagy zenekart felvettünk, és azt mondtam, hogy kevesebb kell, és kitörlöm azt a két napi munkát, akkor már talán egy picit jó úton járok, hogy merje kritikát gyakorolni, de hát ez nem született meg annó bennem, ez egy képesség volt, amit talán meg kellett tanulni, és fejleszteni, és odafigyelni magunkra, és ítéletet alkotni, mennyire nem lehet egy-egy mondatból, mert azt gondolom manipulálható ez a világ, senki fölött nem szeretnék ítélkezni. Legfőképp csak magam fölött, hogy számot vetni, hogy jól csinálom, hogy jó úton járok-e, és azt gondolom, hogyha ezt visszatudom minden a zenébe, és ezt a gondolkodást a szövegekbe, akkor talán nem veszik fenti rossz éven, hogyha ezt a hitet megpróbálom belevinni, és ez nem kényszeres dolog, hogy én szeretnék erről írni, egyszerűen, amikor leülök zenét, vagy szöveget, vagy verset írni, akkor ez belelopozik a sorok közé, és azt gondolom, hogy hálával tartozom, ahogy a sorsnak nevezzük ezt most bárminek, vagy bárkinek.
0: És figyelsz is erre, hogy mindig hálás legyél, nem, tehát, hogy így figyelek. Napi szinten, vagy csak néha eszedbe jut, hogy nem, mi mindenért vagy.
1: Megtörténik ez, hogy számvetés, és meg azt gondolom, hogy a gondolataim, amit leírok, vagy pedig el akarok énekelni, akkor ezt belopozik a sorok közé. De ez így van rendjén, mert valahol egy önkéntelen is meg tudom mutatni.
0: Ez azt is jelenti, hogy nem szoktál így néha leülni, számot vetni, hogy hol tartasz, merre, és a többi, hanem úgy csak hagyod, hogy így sodorjon az, ami éppen van, és persze közben azt írod, ami a szívedből, meg a lelkedből jön. Vagy szoktál néha elgondolkodni az életeden, hogy hát, mi
1: az,
0: ami még...
1: Azt gondolom, az élet olyan, mint egy tehát felcsap, mint a folyó, és hogy kilépni a partjára, és hogy nézni egy picit, hogy zajlik. A másik része pedig azt gondolom, hogy egy irányba tartunk mindannyian, és hogy mindenkinek más utat kell bejárni. Azt gondolom, olyan, mint egy hegy. Az ember idézőben megvilágosodik, és hogy lesz egy kép, és meg tudja fogalmazni magát valamennyire, vagy meg tudja pozícionálni, akár a hitét is, az egy és ugyanaz a hegycsúcs. Annak vannak lankás, vagy pedig meredekebb lejtői, ugyanazt akarjuk megmászni, ugyanazt fogunk eljutni, ha egyszer sikerül. Nem tudom, melyik úton tartok. Lehet, hogy ez a lankásabb az enyém, de megpróbálom felgyorsítani.
0: Én azért nem hiszem, igen, hogy lankás az.
1: Igen. Hogyha ezáltal tudok segíteni, és jó érzés azokat az embereket hallgatni, akik szövegeimből ki tudják azt, hát az, hogy milyen jó, hogy valami problémára megoldást talál, hogy ez az ő dala is. És ez az érzés, amit tovább visz, van egy ilyen pár, főleg amikor Kátya kapcsán megígértem, hogy abban az időintervallumban, hogy édesapámat is vettem előtt a Törékeny éhen című dalt, hogy mennyi ember odajött, és azt mondta, hogy ez az én életem is, hogy bennem is történt.
0: Rodás az a dal, igen.
1: Igen, de hogy úgy tudok sírni ezen a dalon, hogy valahogy boldog is tudok lenni, és tovább tudok lépni, akkor azt gondolom, hogy van értelme, és hogy talán ilyeneket szeretnék adni a világnak, és arra is figyeltem el idő után, hogy nem csak ebben a műfajban, hogyha a filmzenét írok, hogy valahol legyenek felismerhető jegyeim.
0: Szerintem eljutottál odáig. Legalábbis én úgy vagyok, igen, vele, hogy ezt biztos a Robi írta.
1: Ez a legszebb dicséret számomra. Jó, szeretem, hogyha de amikor zenész kollégák fejlok, nem láttam ki írt, ezt te voltál? Ez zene, mondom, igen, én voltam. De jó. Néha ugye belevágják a filmek végén is.
0: Igen, most egyre többször már.
1: Most már nem nagyon látszik. Úgyhogy hogy megpróbáljuk, nem tudom, hogy hol tartunk.
2: Mennyire fontos neked a jelenlét? Jelenlét az itt és mostban, jelenlét a zenében, jelenlét akár a gondokkal, bajokkal, krízisekkel küzdő barátaid, zenésztársaid életében. Ezt azért kérdezem, mert interjúban többször beszélsz arról, hogy hogyan kísértett Kátyát az útján, hogyan kísértett Grecsó Krisztiánt, szoktál beszélni Lerk Istvánról, akihez látogatóba jársz, meg az alapítvány is, meg a betegzenészek, betegszínészek segítésében. Nekem az a benyomásom, hogy neked valami miatt fontos a jelenlét, hogy ott legyünk valaki mellett, akár dalokkal, de akár máshogy is személyünkben a lelkünkkel.
1: Pontosan. Ez talán az a hála, amit előbb mondtam, hogy én szeretném meghálálni. Ezt nem tudom már azoknak az embereknek meghálálni, akiktől kaptam, és több ilyen volt az életemben, meg főleg fentől, mert azt gondolom, nem csak az Istennek kell megköszönni, hanem be lehet mutatni ezt, hogy másokon tud az ember egy picit segíteni, akkor azt gondolom, hogy az a legszebb dolog. A jelenlét az nagyon fontos, és azt gondolom, hogy hú, ezt hogy lehetne a legszebben megfogalmazni, hogy úgy bizonyítsuk be, tehát nem csak a tetteinkkel, hogyha ott elindulunk egy ilyen után, és remélem, ahogy a Grecsó Krisztiánnal is, tehát, hogy ott voltam mellette, amikor neki is volt betegség, és a többi, és hogy akkor az embernek átértékelődik az itt és most, és tényleg azt gondolom, hogy a jelen most, itt és most történik, és ez a legfontosabb üzenet, abban az esetben, amikor az embernek az rájön, vagy látod a másikon, hogy véges az ideje. És akkor nagyon nagy változások történnek az emberben, és én is úgy értem az életemet, mert hogy amikor túlhajszott életet tolja az ember, akkor egyszerűen van egy jövőképet határidőkkel, de nem ami itt történik. Visszanézek a múltra, amikor van egy kis időm, mert hogy te jó, hogy szeretnék, úgyhogy ott is milyen jó volt, mert a múltból tudunk építkezni, és az nagyon fontos. De valahogy a jelen így elveszik. És ezért fogalmaztam meg számtalan Virgil Abloh dalszövegbe is, hogy mennyire fontos, hogy próbálj meg úgy élni, mintha minden perc az utolsó lenne talán, és az élet egyszerű és megismételhetetlen. És hogyha ez az üzenet megvan bennünk, akkor oda tudunk figyelni a másikra, és nem a jövőre és a következő teendőinkre gondolunk, hanem egyszerűen élvezni azt a pillanatot. És ez a sok, ha a veszteség éri az embert, akkor pont azt tanítja meg, hogy már nagyon gyorsan ott tudom hagyni azt a világot, amiből kilépek, és azt gondolom, hogy ott elég sűrű az életem, és hogy csinálni kell, és határidők ketyegnek az emberbe. Igen, ez 1-2-3 hét volt, hogy elengedjem. Most pár perc is elég. Mert ott van egy másik ember, vagy akire figyelni akarok, vigyázni rá, vagy meghallgatni őt, akkor ez egyszerűen egy puff, lemegy egy redőny, kilépek. Ezt valójában régen úgy tudtam megoldani, hogy el kellett mennünk a világ távoli pontjára, főleg akkoriban, és még onnan is néha vissza kellett jönni, és akkor ott megtörtént az a nyugalom, hogy valahogy együtt vagyunk, és a világra figyel az ember. És azt gondoltam, hogy milyen jó, hogy megtehetem, elmegyünk, megnézzük, és élményben gazdagunk, de nem. Az itt megtörténik az országon belül is, megtörténik egy szobában, megtörténik az utcán is, amikor nézem az embereket, és azt gondolom, hogy azt a fajta világot újra felfedezni, amiben éltünk, és a közelünkben volt, és itt van a szemünk előtt, egyszerűen feltárul, és ez a felismerés megtörténik, azt szívom láthatatlan szépségnek, hogy ezek ott vannak és körbeölelnek minket. Ezek emberek, pillanatok, mosolyok, de hogy nap mint nap reggeltől estig ezeket észre kell vennünk.

0: Yes. Mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy ezt ilyen röviden el tud engedni azt, amiben éppen vagy, hogyha valakire éppen szüksége van rád. Mert hogy nekem az a tapasztalatom, azt látom, ahogy az emberek járnak hozzám, és időnként elmondják a problémájukat, hogy tele van egy csomó félelemmel, hogyha most nem megy, és nem zakatol az élete, és stb., hanem leragad valahol egy kicsit, mert valahol most úgy szükség van rá, akkor jön a félelem, hogy lemaradok valamiről, mert hogy ugye a mostani világ ezt a fajta gyorsaságot hozza, hogy mennünk kell, és csinálnunk kell, és stb., és a jelenben levés az meg szerintem egy lelassulás az én olvasatomban, és hogy szerinted mikre van szükség, hogy így merjünk lelassulni, és ne féljünk attól, hogy akkor, mint ahogy az előbb is említetted, hogyha nem csörrel meg a telefonunk egy hétig, akkor úristen, mi lesz velünk, holott semmi van, végre egy hetünk, amikor magunkkal foglalkozhatunk. Szerinted milyen készségnek, vagy minek kell átváltoznia az embernek a gondolkodásában, vagy az érzéseiben, hogy tényleg el tudja dönteni, hogy itt a jelenben most éppen mi a fontos?
1: Pont ez volt a lecki az utóbbi éveknek számomra. Egy nagyobb fajta önzés is kell. Ahhoz a szelekcióhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy számomra a világból, meg az emberekből ki az, akire a kevés időmből szeretném áldozni. Hátra véletem, és azokat a pillanatokat megszűrni. Én olyan voltam, hogy vittek a határidők, az emberek mindenkinek segíteni akartam, mindenkinek megfelelni, de elveszik benne a te életed. És amikor megtanultam önmagamra figyelni, és hogy szeretném önmagam megformálni ebben a világban, ahhoz kell, hogy időt tudjak szállni magamra, illetve, hogy nem is a legfontosabb szó, hogy magamra, hanem arra a környezetre, ahol jól tudom érezni magam, és ahol kapok már a világtól. Tehát szeretek adni is, mert megteszem, azt gondolom, hogy ha felmegyek, akkor tényleg őszintén az ember ott fellép a színpadra, meg leírok valamit a bárangot, ahol én vagy beállok, vagy én ott vagyok rendesen azokban a dolgokban. És megtanultam önzővé válni ilyen értelemben, hogy tudok szelektálni, hogy kire, miért és milyen ügyre szánom az időmet, mert régen ez sajnos nem ment. És azt gondolom, hogy

0: ez a fajta önzőség, az nem egyenlő azzal, amikor így letoljok mindenkit, meg stb., hanem pont arról szól ez a fajta önzőség, hogy fölépítem magam ahhoz, hogy utána tudjak figyelni arra, aki fontos számomra.
1: Pontosan, az ember megtanul nemet mondani olyan dolgokra, ami a számára nem viszi előre, nem kapok tőle semmit, csak viszi az energiát, és tényleg nagyon fontos, hogy ahogy az ember szeretné látni, hogy felnőni a fiait, és minél többet lenni velük, tehát, hogy többet ér egy pillanat, hogyha beülök a kocsiba, és hogy nagyon dolgozom, de hogyha a fiam azt mondja, hogy el kell menni, vagy találkozzunk, hogy hazajön a másik mellébeletek, az a legfontosabb dolog, és nem csak a családról beszélek, hanem önmagunkról is, tehát, hogy az a pillanat, hogy figyelj, ezt meg tudod csinálni. Régen ugye mindenféle jótékonysági dologban azonnal szólnék, és itt úristen, ezt ide is megyek, és hogyha az ember összeadja, csináltam egy számvetést mondjuk az egyik évben, otthon, hogy az olyan dolgok, amik nem rólam szólnak, és hogy másokra is. Hogy az ember egy éve csak pár hetet úgy más ügyért dolgozik, ez most nem jótékonysági összeg, hanem másoknak segít, ide szívesség, oda szívesség, elveszi heteket azoktól, akiket szeretsz, vagy önmagadtól, akkor azt gondoltam, hogy na talán most megtehetem. Na talán a Covid volt erre a legjobb, hogy az ember ott kicsit befordultunk, és elkezdtük átértékelni az életünket, elvesztettünk ott is a környezetünkben embereket, vagy számunkra fontos embereket, és azt gondoltuk, hogy az életet nem így kell élni. Ott nekem megfordult, és jó értelemben élet tudtam önző lenni.
0: Az a pozitív önzőség, ami szerintem rendben van, akkor ha jól értem, megerősítesz ebben, és biztatjuk az embereket, hogy nyugodtan lehet önzőnek lenni úgy, ami számomra fontos, hogy kiejtődjön, hogy nem bántok ezzel másokat. Tehát, hogy a nemet mondásnál is ugye azt tapasztalom, hogy azért nem akarnak nemet mondani, mert akkor megbántjuk a másikat, és mit fog gondolni rólunk. Erre szoktam mondani, hogy az már az ő csomagja, azzal már dolgozzon ő, miért nem mondhatnék.
1: Na, ez nekem elég hosszú idő volt.
0: Meg szerintem az is felszabadító, hogyha mondunk nemet, azzal nem bántani akarunk, hanem egyszerűen végig gondoltunk, felnőtt emberek vagyunk, és hogy valami nem fér bele az életünkbe, és ez kész. Még akkor is, hogyha sajnos ez néha rosszul esik másoknak.
1: Igen.
0: Az jutott még eszembe, így lassan a beszélgetésünk vége felé, hogy azt mondtad az egyik interjútban, hogy szerinted azzal tudod meghosszabbítani az életedet, hogyha minden percét élvezed. Van-e valami tanácsod azoknak az embereknek, akik nem biztos, hogy megengedik maguknak, vagy megengedhetik maguknak, hogy élvezik azt, amit csinálnak, mert ugye te, én azt látom meg a sütát, hogy imádod, amit csinálsz, ezáltal tudod ezt így csinálni, felemelő lehet, ahogy fölkelsz reggel, és akkor nem dolgozni.
1: Igen.
0: Tehát... És hogy tudják vajon azok az emberek, akik el kell menni, pénzt kell keresni, gyereket kell fölnevelni, és a többi, és nem biztos, hogy azt csinálom, amit szeretek, tudsz nekik valamit mondani, hogy akkor hol találják meg azt a pillanatot, amit élvezni tudnánk, hogyha nem ez az, és nem csak morogni.
1: Nem tudom, hogy látom, rengeteg barátom, akik elkezdtük annak idején fiatal 10 éves korunkba, és valahogy abba hagyták a zenét, és visszakanyarodtak hozzá már 40 éves koruk után. És akkor visszakaptak valamit az álmunkból. Tehát azt gondolom, hogy ha össze kéne fogalmazni, vagy nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, nagyon szerencsésnek érzem magam, és nem csak azért, mert néha visszagondolok, hogy ki voltam én kis gyerekkoromban, hogy ki lettem, akinek meg akartam álmodni magam. És amikor néha eszembe jutott így 20 évesen, 30 évesen, 40 évesen, akkor mindig, hogyha általában történnek váltások az életedben, megnyílnak új kapuk, amikor becsukodik valami, és magadra maradsz, nem úgy magányosan, de az a lehetőség eltűnik az életedből, akkor az ember mindig megijed. És azt gondolom, hogyha bátran merünk dönteni, és hogy azt szeretnénk, hogy jól érezzük magunkat, és hogy tényleg, hogy úgy érzünk, hogy kapunk tőle valamit, legyen meg az a töltés, akár a családodban, vagy legyen meg egy olyan hobbit, vagy egy olyan dolgod, amikor te önmagadért csinálsz, vagy önmagáért, hogy valahogy azt érezhess, mint amikor az ember felvesz egy hangszert, és azt érezhet, mint egy szentély, hogy magadra zárod ezt a világot. Ha egy ilyen pillanatokat meg tudod teremteni, akkor már jó úton vagy.
0: Ezt azért köszönöm, mert akkor szintén egy ilyen megerősítés, hogy attól, hogy van egy verkli bizonyos helyzetekben, amikor vannak dolgok, amiket nem engedhetünk meg magunknak, akkor is szerintem tudunk olyan perceket, pillanatokat kicsípni, ami a miénk, és hogy az nagyon fel tud tölteni ahhoz, hogy azt a kvázi verklit tudjuk csinálni.
1: Meg azért hozzáteszem, nehéz az én számból lesz, de hogy azért merjünk olyankat álmodni, és ne féljünk attól, hogy megvalósítjuk. Fura dolog, de az ember nulláról elkezd, és most nem az anyagi biztonságról beszélek, mert
0: persze.
1: Történt nekem, hogy mindig valahogy újra lehetett kezdeni ezt az egész történetet. Olyan, mint hogyha beletett munkát, azt érzem már egy idő után, valahogy pár nap után, hogy az ember beáldoz valamit, és önmagát akar a sors valahogy, vagy bárki meghálálja egy év múlva, két év múlva, és megtörténik a csoda, de azt hinni kell benne. Hogyha elveszed a hitedet, akkor nem fog megtörténni. Nem tudom, hogy mi múlik.

0: De valószínűleg az is lehet, hogy csak baromira szerencsés vagyok.
1: Az is kell, de szerintem a hit is. Úgyhogy azt is küldjük így zárásnak, azt gondolom akkor a hallgatóknak, nézőknek, hogy merjenek hinni önmagukban, és merjék megvalósítani azt, amit szeretnének, és így autentikusan hallgassák Rutka Róbertet szerintem, mert kinyitja a lelkeket, és a mondani valója az nagyon is tartalmas.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és beavattál minket a saját belső világodba. Azt hiszem, egy kicsit olyan oldaladról is megismerhettünk, amiről más interjúkban nem túlságosan.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Kedves hallgatók, a Tetszológia műsorát az interneten podcastként lehet látni és hallani, emellett pedig a Budapesti Rádió Bézsen minden hétfő reggel 9-kor, ismétlés szerdán délután 3-kor, a Felső-Pujai Ausztriai Rádió Morán pedig kedden este 8 órától lehet meghallgatni a Tetszológia újabb epizódjait. Pintér Tetsz a beszélgetőtársa nevében is köszönöm a figyelmeteket. További minden jót, én Bognár László vagyok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!